Sampeyan ki asline menungso apa seblak? Kok arep nglalekne rasane angel banget, pedes ning ati. Sampeyan ki jane menungso toh?